Kun egy belgyimbe levelő úr melebe gúja, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr, úr,